0: Radio Korax.
1: Now listen.
2: Morgencafé. Technotik. Morgencafé. Morgencafé.
0: Morgenkaffee.